Atileka vatsasatang jivato Atileka vatsasatang jivato Atireka vatsasatang jivato.